ezt a dalt. Jobb lett volna sohasem megírni. Halott hőseinkről szól, akik szerencsére nem barikádokon vagy háborúban estek el, de még sincsenek már közöttünk.